0: Biztosik szerelmet.
1: Duty Group 29 Baytree Circle off Hunter's Point. Altered mental status.